0: Gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejjes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartók közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizspatak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülők és szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül a válság a céges szolgáltatások terén. A román államkassa évi több mint 11 milliárd eurót veszít az illegális munkavégzés miatt. Sóháború zajlik Romániában. Az EU-ra eltörölni a kötelező jótozást. Szemben az egészségügyi világszervezet egyértelmű ajánlásával. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A rossz hónapjai voltak a céges szolgáltatásoknak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az ágazati árbevétel 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az alágazatok közül csak a kommunikáció, valamint a mozifilmek, videók és televíziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébben a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszünteti a konyhasó kötelező jódozását a Románok Egyesüléséért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jód tartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ember fent nincs, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlagjövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet közösségi fejlesztési egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek... Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejjes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartók közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvízelvezetést is érinti. Emellett a Párizs-patak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést tövező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülőkész szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma sem jelent mást, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. És hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a legjobb zenéket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Girls Around és tőlük a Jump, és hát igen, lesz is ma indokunk ugrálásra örömünkben, ugyanis folytatódik a gyönyörű szép nyárias időjárás. Igaz, jelen pillanatban még csak 12 fokot mérhetünk, de délután a napi maximum az akár 26 fok fölött is alakulhat enyhe légmozgás mellett. Front hatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, és hát ugye a tiszta napsütéses időnek köszönhetően egészen biztosan csapadékra sem kell számítani továbbra sem. Ahogy nézem, még a következő 10 napban nem nagyon látok elő.

0: a jelzést, hogy érkezne égi áldás, de érkezhet tőletek információ hozzá, én azt szívesen veszem. Nyugodtan lehet terhelni engem infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol valami megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb információkat.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Lavi, baby!
1: Hello, nagyvárad! 6 óra 23 perckor ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig ellát benneteket a legfontosabb tudnivalókkal. Például érdemes azt is tudni, hogy kedvezőbbé tehetik a 26 év alatti fiatalok részmunkaidős foglalkoztatását. Egy parlamenti tervezet ugyanis azokra is kiterjeszteni a jelenlegi járulék kedvezményt, akik már nem diákok vagy egyetemisták. A változás azoknak a fiataloknak könnyíthetné meg az elhelyezkedését, akik befejezték vagy félbehagyták tanulmányaikat. A jelenlegi szabályozás szerint a részmunkaidő szerződéseknél főszabály szerint legalább az országos bruttó minimálbér alapján kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékokat, akkor is, ha a munkavállaló tényleges keresete ennél alacsonyabb, ez alól azonban több kivétel is létezik. Ezek közé tartoznak a 26 év alatti diákok és egyetemisták, akiknél a járulékfizetés alapja nem emelkedik automatikusan a minimálbér szintjére, ha részmunkaidőben ennél kevesebbet keresnek. A parlament elé került módosítás ebből a feltételből törölni a tanulói vagy hallgatói jogviszonyra vonatkozó megkötést, így a kedvezőbb szabály minden 26 év alatti fiatalra vonatkozna. Ez azt jelenteni, hogy például egy 22 vagy 25 éves fiatal akkor is a kivételi körbe kerülhetne, ha már befejezte az iskolát vagy az egyetemet, vagy félbehagyta tanulmányait, illetve másokból nincs beiratkozva semmilyen oktatási intézménybe. A kezdeményezők szerint a részmunkaidős állás elsősorban belépési lehetőséget jelenthetne ezeknek a fiataloknak a munkaerőpiacra, nem pedig hosszú távú megoldást. A cél az lenne, hogy az első munkatapasztalat megszerzése után könnyebben jussanak stabil álláshoz, saját jövedelemhez is, később teljes munkaidős foglalkoztatáshoz. Ti pedig a későbbiekben is hozzájuthattok a titeket leginkább érintő információkhoz általunk, úgyhogy érdemes velünk maradnotok.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Hello Nagyvárad! 6 óra 36 perckor, ez itt még mindig a reggeli plusz hosszú Sanyi valaki. Nem csak a legjobb zenéket adja nektek, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is. Mint például, hogy a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint jelenleg 772 betöltetlen állás van Bihar megyében, ezek közül pedig 440 Nagyváradon. A kínálat meglehetősen változatos, a szakképzettséget nem igénylő munkáktól a felsőfokú végzettséget megkövetelő állásokig számos területen lehet munkát találni. A legnagyobb számban teherautósofőröket keresnek, több mint 130 ilyen állás szerepel a listán. Jelentős a kereslet az ipari dolgozók iránt is, több tucat szerelői, édességgyártási operátori, műanyagipari autókábelgyártási és konfekcióipari állás vár betöltésre. Emellett kereskedelmi dolgozókat, eladókat, pénztárosokat, raktárosokat, takarítókat, árukezelőket is keresnek. A vendéglátásban szakácsok, pincérek, pizzakészítők, baristák és konyhai dolgozók számára kínálnak munkát. Az egészségügyben és a szociális ellátásban is akadnak lehetőségek, ápolókat, gondozókat, egészségügyi asszisztenseket és fizioterápiás asszisztenseket keresnek. A listán számos speciális munkakör is megtalálható, többek között geológus mérnök, rendszerépítészeti szakember, webtartalommenedzser, képszerkesztő, tipográfus, állatgondozó, masszőr, mezőgazdasági gépszerelő és automata berendezések szerelésével foglalkozó villanyszerelő számára is van betöltetlen állás. A magasabb végzettséget igénylő pozíciók között mérnöki, minőségellenőri, folyamatfejlesztési és egyéb szakértői munkakörök is szerepelnek, viszont számos álláshoz elegendő az általános vagy szakiskolai végzettség. Az állások Nagyvárad mellett többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Székelyhídon, Élesden, Tenkén és Érmihály falván is elérhetők. További információkkal az Azure FM megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon is a 0259 436 821-es számon.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

6 óra 48 perckor kívánok kellemes ébredést minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Ám plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert egyre több fiatal felnőtt fordul szakemberhez, szorongással, depresszióval, alvászavarokkal vagy kiégéssel. Ez részben azt is mutatja, hogy a mentális egészségről ma már nyíltabban beszélünk, és többen kérnek segítséget, amikor úgy érzik, egyedül már nehezebben birkóznak meg a problémáikkal. Érdekel is bennünket, hogy ti mit gondoltok, miért lett ennyire fontos téma a mentális egészség az utóbbi években. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, mi pedig természetesen a továbbiakban is hozzuk számotokra a legfontosabb információkat.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van pillanatokon belül, itt az ideje, hogy Petru Anita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy milyen változások lépnek életbe október 1-től a romániai UDI rendszerben. A hírek után viszont nem lesz változás, továbbra is érkeznek nektek a legnagyobb slágerek. Elsőként majd egy magyar kedvenc, a mielőtt megismertelek, a Halott Pénz és Jude Law közös előadásában.
1: Hazugságban éltem, mielőtt megismertelek.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai UDI rendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai UDI rendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük, csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 12 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 26 fok felett is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM közlekedési információk.
0: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út, ez ugye a Matei Korvin folytatása Bors irányába, és az 1-es országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz, illetve az 1-es országút felől azoknak a cégeknek a járművei is behajthatnak, amelyek közvetlenül a körforgalom közelében a vasúti átjárő előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út Bors 1-es országút útvonalon közlekedhetnek, az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út DX16-os körgyűrű 1-es országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és természetesen ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
2: És most És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is Hosszú Sanyival. Szeptember 29-én kedden, amikor is a Mihályok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is él. Ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években? Hívjatok, kérjetek, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként a Halott Pénz és Jude Law közös lágerét fogom lejátszani nektek.
2: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Köszi is tőlük a Wonderful Life. Az viszont már annyira nem csodálatos, hogy újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszer megadására ugyanaz a bírság és sebesség túlépés jelent meg. És persze mások is találkozhattak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincs gépkocsijuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internet cím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már megadtuk banki adatainkat, azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát.

Ki és a Blurred Lines, és ha terveznek egy vonalat a December 1 parkban is, a Nagy Egyesülés személyiségének sétánya elnevezéssel, ahol Woodrow Wilson egykori amerikai elnökről is készített mellszobrot a polgármesteri hivatal. Ő volt az ugye, akinek 1918-ban meghirdetett 14 pontból álló békeprogramja a háború utáni rendezés egyik alapelveként a nemzetek és népek önrendelkezését is megfogalmazta. A mellszobor alkotója Deák Árpád nagyváradi szobrászművész lesz, akinek nevéhez több váradi köztéri alkotás fűződik, köztük Szent László várban álló lovasszobra, a főutcai holnaposok szoborcsoport, Rédei Lajos gróf mellszobra a Rédei kertben, de ő készítette el Julio Maniu egész alakos szobrát is, amelyet a görögkatolikus katedrális mellett állítottak fel. A Woodrow Wilson egykori amerikai elnökről tervezett mellszobrot pedig várhatóan még az idei év végéig felállíthatják.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico. Együtt munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság 3/4-e vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mir Csamalán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 12 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 26 fok felett is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
5: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Igen, ez az a pillanat, amikortól már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
6: És Hosszús Annyival. Megnézzük, pluszosok, mivel ránk ma a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Közben természetesen várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket, a kérdésetek vagy információtok lenne.
5: Na, jöhet egy kis dáj-dáj, akkor most fog is érkezni Shakira és Burna Boy közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: Könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, és az Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is. Most kedreggel is érdemes témát boncolgatunk.
1: Bizony, egyre több fiatal felnőtt fordul szakemberhez szorongással, depresszióval, alvászavarokkal vagy kiégéssel. Ez pedig részben azt is mutatja, hogy a mentális egészségről ma már nyíltabban beszélünk, és többen kérnek segítséget, amikor úgy érzik, hogy egyedül már nehezen bemérkóznak meg a problémáikkal. Érdekelne is bennünket, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években?
0: Várjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években.
1: Magyar János azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, hogy mindenért az internet a felelős. A személyes kapcsolatok hiánya, az állandó képernyőbámulás, a fizikai aktivitás hiánya, a személyes fizikai élmények megszűnése idézi elő a lelki sérüléseket. Az ilyesmi egyre rosszabb lesz. A testmozgás, a fizikai fáradtság oldja a stressz. Ez lenne a megoldás, de kevesen gyakorolják. Nagy Sándor pedig azt írta nekünk, hogy lehetőség lenne az aktív életre, de már a kényelem eluralkodott a fiatalokon és idősebbeken egyaránt. A gond ott van, hogy az emberek lusták még arra is, hogy magukkal foglalkozzanak, meg aztán divatot csináltak a pszichológusból is. Ma már nem csak házi orvosod kell legyen, hanem fogászod, szívorvosod, pszichológusod, ügyvéded, és te azért dolgozol, hogy őket eltartsd. Hát, és mivel hajszolod a pénzt, és nem foglalkozol magaddal, külön kartonod lesz minden dokinál. Itt jön a lényeg. Drágáim, vegyetek egy kényelmes cipőt, megfelelő ruhát, és menjetek ki az erdőbe mezőre sétálni. Nem fog kelleni pszichológus. Ja, a telefont kapcsoljátok ki. Ja, ez nagyon jó egyébként, igen. Igen. Talódi Zsuzsa is hozzászólt, pontosabban egy mémet, egy futót csatolt nekünk, nagyon jó. A nyugtatót gyakran azok szedik, akiknek nem kellene, azok miatt, akiknek kellene. És ez dr. Bubó is mondja.
0: Így van, akiről beszél az utókor.
1: Így van.
0: Például mutatja, mi beszélünk róla.
1: Vári Nagy Gizella és József pedig azt írták nekünk, hogy a mai fiatalok legtöbbje luxus nyomorban él.
0: Hát igen, ebben is van azért valami kétségtelen. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, jár nektek cserébe minden földi jó, meg persze járnak még az infók, amelyek érkeznek hamarosan, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan ezekkel

0: a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Airwick illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euró besorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő két évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött. De ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 12 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 26 fok felett is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz közlekedési információk.
5: Jó, ha tudjátok, hogy október 4-ig lezárták a forgalmat a 190-es megyei út és az 1-es országutat összekötő utat, ez ugye ami a Máté Korvin folytatása Bors irányába. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz. Az 1-es országút felől is teljesen lezárták erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors 1-es országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DX16 1-es országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. Ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Igen, ez itt mind a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
5: És hosszú Sanyi, szeptember 29-e pluszosok kedd. Isten éltesse a névnapos Mihály nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet, jót kívánunk. Ma arra vagyunk kíváncsiak egyébként, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészsége az utóbbi években?
6: Jelentek meg, légy szíve, hívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Bad Habits, Ed Sheeran slágere.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: 8:11 yeah. perc van, Suli Jovi kipipálva, így a szülők többsége már javában a melót nyomja, és mi is ezerre nyomatjuk, így itt a stúdióban, a hangulatnál a plafonon van. Nagy ölelés mindenkinek, aki hallgat bennünket is, kitartást, ha a volán mögött épp kezd elgurulni a gyógyszer a csúcsforgalomban. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonnál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi. Tudjuk, ki merre tart, hol számíthatok torlódásra, mi történik a városban és a környéken, sőt azt is, hogy hová menjetek, ha egy kis kikapcsolódásra váltok. Ez itt mind a reggeli plusz a plusz FM-en, ahol a legjobb slágerek mellé valóban plusz kaptok, hát minket. És közben várjuk, hogy ti is bekapcsolódjatok. Ha útközben valami szokatlan tapasztaltok, jelezzétek nekünk. Hívhatok a 0359 17 22 22-es számon, SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra várunk. A Plusz FM-et közben pedig megtaláljátok Facebookon és Instagramon is, úgyhogy maradjatok velünk, folytatódik a reggeli plusz.
0: Bizony, továbbra is hozzuk akkor a Plusz FM-től megszokott titeket leginkább érintő történéseket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli plusz! Reggeli plusz! A Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad és környéke, a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Na hát megnézzük, mivel ma ránk a városban is, persze Bihar megyében milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben, és persze várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Újabb nagyváradi lakónegyedekben tartanak pluszosok tájékoztatókat a digitális ökoszigetek használatáról. A Városháza munkatársai ma kedden a Dacia, szerdán pedig a Nikolai Bölcsesz utca környékén találkoznak a lakótársulások képviselőivel, hogy ismertessék a szelektív hulladékgyűjtés új rendszerét. A résztvevőknek a korábban kiosztott belépőkártyákat is magukkal kell vinniük. Ma kedden tehát 10 órától 15 ökosziget használatáról tartanak tájékoztatót, ezeket október 5-től helyezik üzembe. A találkozóra a Dacia Sugárút 56 szám alatt kerül sor, az egykori Adrián textil üzlet mögött a Kispark mellett, az Eco 77, Eco 80 jelzésű szigeteknél. Szerdán pedig szintén 10 órától további 11 ökosziget használatáról tájékoztatják a lakókat. Ezek ugyancsak október 5-től válnak működőképessé. A találkozó a Nikolai Bölcsesz utca 11 szám alatt az Eco 151 jelzésű szigetnél a Kispark mellett lesz. A tájékoztató kampány október végéig folytatódik, hetente 2 alkalommal. Nagyváradon összesen 367 digitális ökoszigetet alakítottak ki, amelyekben 5 külön gyűjtőbe kerül a biohulladék, a vegyes háztartási hulladék, az üveg, a papír és karton, valamint a műanyag és fém.
0: Hát köszönjük, hogy velünk indítjátok a reggelt, maradunk még, szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a Plusz FM Facebook oldalán, mindez azért, hogy valóban a mi közös reggelünk legyen itt a 89,6-on.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki, 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolakt kefír, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulú út 10A alatt.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energiakombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetni, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló kárvertikál platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg különbüntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csaknem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni. Konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 12 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 26 fok felett is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
10: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncsámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket, és persze a legérdekesebb tudivalókat.
10: A folytatásban viszont itt van Calvin Harris és Dezi idei közöse, a Satisfy.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: 8:41-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bátorítanánk is erre benneteket. Egyre több fiatal felnőtt fordul ugyanis szakemberhez szorongással, depresszióval, alvászavarokkal vagy kiégéssel. Ez részben azt is mutatja, hogy a mentális egészségről ma már nyíltabban beszélünk, és többen kérnek segítséget, amikor úgy érzik, egyedül már nehezebben birkóznak meg a problémáikkal. Érdekelné is bennünket, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években.
0: Hát ez a kérdés, ezt tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végig, de mi addig is hozzuk természetesen a titeket érintő legfontosabb infokat, és persze a hozzászólásaitokból is csemegízünk majd.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz a mikrofonnál, egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években.
1: Dalos Aranka azt írta nekünk, hogy előtte már leírták, miért van szükség pszichológusra, de van egy másik trend is, mikor a szülő a saját gyermekkori álmát a gyerekben akarja megvalósítani. Mindegy, hogy akarja a gyermek vagy sem, de ha nem küldi különféle foglalkozásra a gyereket, akkor az hajlamos a telefonon lúgni éjszakába nyúlóan, és akkor az az alvás minőségére is rövidségére megy. Szóval egyik végletből a másikba, és ezért kell egy szakember. Szász Roland is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy sok minden van az emberek fején, és a világ is felgyorsult. Bizonytalan világ sem segít ezen, és akik gyengébbek, azok beleroppannak. Az ember szociális lény, de ez nem fekszik az oszd meg és uralkodj rendszerrel, így uszítják az embereket egymás ellen, ez pedig kiégéshez, frusztrációhoz vezet. Sitting Bull is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy az emberek világa begyorsult. Gyorsabban fejlődik a világ az emberek alkalmazkodó képességénél. A Gen Z már felnőtt segítség nélkül. Ők az első olyan generáció, akik virtuális világban nőttek fel, és a valóság csak másodlagos nekik. Ezt a szervezet megszenvedi, teljesen új környezet, és ez csak a kezdet. Fejlett országokban komoly társadalmi probléma a gépekkel élés. Egyre tökéletesebb robotokat gyártanak, tehetős polgárok pedig úgy élnek velük, mint élő emberekkel. Tökéletes partner, szerető szexpartner, beszélgető partner soha nem mond ellent, és ez sérült embereket eredményez. Komoly mentális változáson megy át az emberiség, a szakemberek soha nem is találkoztak hasonló helyzetekkel a történelem során. Az emberiség önként átad mindent a gépeknek, önmagát is.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ti is átadtátok nekünk a gondolataitokat, természetesen ezúttal is fogjuk viszonozni a kedvességetek, és persze fogunk még hozni olyan információkat, amelyek könnyebbé teszik a mai napotokat, úgyhogy tartsatok velünk!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar püspökében a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Car Vertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
1: A mai nap kedden is sok napsütésre, és az ilyenkor megszokottnál melegebb időre számíthatunk. Az ég többnyire derült, vagy csak részben felhős lesz. Nappali csúcshőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul, éjszakára 9-10 fokra hűl vissza a levegő. A kellemes napos és melegebb idő várhatóan egész héten, sőt a hétvégén is kitart. Csapadékra azonban továbbra is alig számíthatunk.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncsermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakó-Ross utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz, Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És hosszus annyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz közös utolsó órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel.
5: És most akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Burning Down, Alex Warren 2024-es dala.
4: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

0: Hello Nagyvárad! 9 óra 11 perckor a város már úgy tűnik felébredt. Mi is, reméljük ti is. Ha nem, akkor segítünk. Ez itt a Plusz FM reggeli ébresztője Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: Hogy tudjátok, mi történik ma a városban, mivel rátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Hát pluszosok idén is védik a nagyváradi fákat a hódok ellen a Sebeskörös partján. A tervek szerint 500 fatörzsét hódriasztószerrel kezelik, majd egy méter magas fémhálóval veszik körül azt. Tavaly 200 fát védtek hasonló módon, és a módszer eredményesnek bizonyult. A hódok 2024-25 telén okoztak látványosabb károkat a Körösparton, több tucat fát megrágva, főként a centenáriumi híd alatti szakaszon. Mivel a hód védett állat, az önkormányzat végül nem az áttelepítésük, hanem a veszélyeztetett fák védelme mellett döntött.
0: Jó döntés volt, úgyhogy cserébe az önkormányzatnak küldjük akkor a legnagyobb slágereket is, persze számotokra is vannak még itt információk, amelyek érkeznek a továbbiakban, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan újra jelentkezünk.
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM

0: Nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: És persze, itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek. Cserébe kaptuk tőlünk hasznos információkat.
1: Szeptember 30-án lezárják pluszosok a Krüngulú utcát, ahol gerendek beemelését végzik a vasúti felüljáró környékén. Október 1-én pedig 17 és 17.40 között egy kulturális rendezvény miatt korlátozzák a járműforgalmat. A résztvevők felvonulása idején Mária királyné szobrától a körforgalmon át a Bémer Ferdinánd tér, majd a Szent László tér felé vezető útvonalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Majd október 3-án este az Oradea Nike Run futóverseny miatt lesznek jelentősebb lezárások. A verseny idején 19 és 23 óra között lezárják a Josif Vulkán utcát és a Szent László hidat, az Emilia Mircea Kitúr utcát, valamint a Siferné utcát. A korlátozásokat a versenyzők biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében vezetik be. Hosszabb ideig tartó lezárás várható a Füzes, tehát a Szfüntolapostol Andrei utcában is. A nagyváradi vízművek kérésére október 23 és november 2-a között szünetel a járműforgalom. A Szfüntolapostol Andrei, Anton Pán és a Szigligeti Ede utca közötti szakaszán, ahol munkálatokat végeznek.
0: Mi pedig a továbbiakban is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetni, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni, ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energiakombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetni, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Car Vertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csaknem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni sételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai nap kedden is sok napsütésre, és az ilyenkor megszokottnál melegebb időre számíthatunk. Az ég többnyire derült, vagy csak részben felhős lesz. Nappali csúcshőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul, éjszakára 9-10 fokra hűl vissza a levegő. A kellemes napos és melegebb idő várhatóan egész héten, sőt a hétvégén is kitart. Csapadékra azonban továbbra is alig számíthatunk.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány sponsorok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
9: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: No, hát ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával is. Sanyival, aki közül most Sanyi elbúcsúzik, én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz tovább folytatódik Máriával, engem pedig holnap hajnalban fogtok újra hallani, mert természetesen megint lesz Reggeli Plusz 6-tól 11-ig, úgyhogy tartsatok velünk szerdán is, de addig is szép napot és persze jó rádiózást!
6: Így van, Sanyit elengedjük, de rám továbbra is számíthattok 11 óráig. Itt vagyok veletek a Reggeli Pluszban, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze szuper slágerekkel.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

9 óra 40 perc a Nagyváradi a környékbeliek. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. 11 óráig itt vagyok veletek a Reggeli Pluszban, és ne felejtjétek, ha kérdésetek, információtok van, lehet bennünket hívni vagy írni üzenetet. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És jelen vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán pedig várjuk továbbra is a hozzászólásaitokat, kommentjeiteket. Ma arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években. Egyre több fiatal felnőtt fordul ugyanis szakemberhez, szorongással, depresszióval, alvászavarokkal vagy kiégéssel. Ez részben azt is mutatja, hogy a mentális egészségről ma már nyíltabban beszélünk, és többen kérnek segítséget, amikor úgy érzik, hogy egyedül már nehezebben birkóznak meg a problémáikkal. Nos hát, osszátok meg velünk gondolataitokat, én pedig hamarosan érkezem vissza hozzátok ezekkel a hozzászólásokkal, kommentekkel, úgyhogy hajrá, hajrá!

Hello, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, hogy telik a kedd reggel? Remélem kellemesen. Hozok mindent, ami fontos ezen a reggelen, infók, helyi aktualitások, történések, programok és persze ti üzeneteitek, hozzászólásaitok. Ma arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti mit gondoltok, miért lett annyira fontos téma a mentális egészség az utóbbi években. És hát erre érkeztek is kommentek. Márin Lucia például azt írta nekünk, hogy sajnos sokan szenvednek problémákkal. Sokaknál már az egyetemen megjelenik a stressz, hogy kapjon munkát a szakmájában, utána, hogy meg tudja azt tartani. A gyárakban pedig a megaláztatások miatt. Loxaliz is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy egy másik aspektusa megfelelni akarás. Mindig, mindenhol és mindenkinek meg kell felelni az írt vagy iratlan elvárásoknak, ami elég nagy stressznek teszi ki alkalmazkodó képességünket. Életünk nagy részét így éljük le. Rágódunk, aggódunk, félünk a bizonytalanságtól, nem vagyunk biztonságban, környezetünk és kilátásaink instabilak. Az elfogadás vagy egy biztos háttér egy dolog, de nem mindig sikerül egyedül megugrani a problémákat. Lempergel Julianna pedig azt írja nekünk, hogy a baráti kör, egy kibeszélés, az hiányzik sokaknak. Mikor elmondom valakinek, hogy mi barátnők négyen, ha csak évente háromszor találkozunk, összeülünk beszélgetni, kísérjük, kinevetjük magunkat, rám csodálkoznak, hogy ilyen még létezik. Elfogadjuk egymás hibáit, ugyanúgy örülünk egymás örömének. Nincs szükség pszichológusra, már bocsánat. Egymás pszichológusai vagyunk. Ja, több mint 45 éves barátság, azt a mindenit. Ez nagy szeretettel gratulálok, és hasonlót kívánok mindenkinek, és azt is, hogy maradjatok velünk itt a Plusz FM-en, hogy jövök még hozzátok. Hallgatói hozzászólásokkal is persze a bennünket érintő legfontosabb információkkal. Most viszont érkezik Zsédeni Adrián és a Skorpió Hava című slágere. Jó utat, jó rádiózást!

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig is vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük, csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai nap kedden is sok napsütésre, és az ilyenkor megszokottnál melegebb időre számíthatunk. Az ég többnyire derült, vagy csak részben felhős lesz. A nappali csúcshőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul, éjszakára 9-10 fokra hűvész a levegő. A kellemes napos és melegebb idő várhatóan egész héten, sőt a hétvégén is kitart. Csapadékra azonban továbbra is alig számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: 10 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig belecsapunk a Kedreggelő Plusz utolsó órájába. Szegedi Mária vagyok, és 11 óráig állok rendelkezésetekre, úgyhogy használjátok ki, ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok, vagy írjatok üzenetet. Én pedig a folytatásban is várlak benneteket klasslágerekkel és hasznos infókkal.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

ért többnyire harci öltözékben, karddal, pajzzsal vagy kopjával ábrázolják. Sok képen mérleget is tart a kezében, hiszen a népi hitvilágban ő a lelkek mérlegelője a túlvilág kapujában. Szent Mihály napjához kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés is, amely többek között az éjszakai boldon ragyogó göncöl szekérre utal. A hagyomány szerint ez az időszak a lakodalmak, bálok és a felhőtlen mulatozás ideje is volt. A mezőgazdasági munkák dandárja után végre több idő jutott az ismerkedésre és a közösségi életre. Országszerte híresek voltak a Szent Mihályi vásárok is, ahol nem csak szórakozni lehetett, hanem a térre szükséges holmikat is be lehetett szerezni. Szent Mihály napja hagyományos paraszti évkör egyik fontos fordulópontjának számított. A Szent György napján legelőre kihajtott állatok ilyenkor terelték vissza a téli szállásokra, jelezve, hogy a gazdálkodásban is elkezdődött az őszi-téli időszak. Hát Isten éltesse nagyon sokáig a Mihályokat, névnapjuk alkalmából, és persze születésnaposokat is. Hozok még hasonló érdekességeket, és megnézzük azt is, mi történik a városban és a környékén, úgyhogy mindenképp érdemes.

0: mindenki, a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Máriát halljátok. Nagyvárad és környéke ma is a témát bőven, én pedig hozom, amit érdemes tudnotok. Egy különleges emlékgyűjtő projektet indított a nagyváradi Gyorgyás Sinkály megyei könyvtár. A Történetek a Városnegyedekből című kezdeményezésben olyan váradiak jelentkezését várják, akik személyes történeteiken keresztül mesélnének a város múltjáról. A szervezők többek között művészeket, pedagógusokat, kézműveseket, fényképészeket, nyomdászokat, építészeket, valamint az iparban, a közlekedésben és a közműszolgáltatásokban dolgozókat szólítják meg, de a lista nem kizárólagos. A podcast beszélgetésekben a résztvevők szakmai életútja mellett azok a helyek is előtérbe kerülnek, amelyek fontosak voltak számukra. Utcák, városnegyedek, parkok vagy éppen régi épületek. A könyvtár családi és szerelmi történeteket, például hosszú házasságok vagy a városhoz kötődő személyes emlékek történeteit is megőrizni. A cél egy úgynevezett élő térkép létrehozása, amely Nagyvárad múltját nem csak a helyszíneken, hanem az ott élők emlékein és tapasztalatain keresztül is bemutatja. Jelentkezni vagy másokat ajánlani szeptember 30-áig lehet a bibliobihor@yahoo.com e-mail címen. A jelentkezéshez a teljes nevet, az életkort és a telefonszámot kell megadni, és röviden össze kell foglalni a megosztani kívánt történetet is. Hajrá, hajrá, szeptember 30-áig, tehát holnapig még tudtok jelentkezni a bibliobihor@yahoo.com e-mail címen.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon
1: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó. A hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Georgiou ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Car Vertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai nap kedden is sok napsütésre, és az ilyenkor megszokottnál melegebb időre számíthatunk. Az ég többnyire derült, vagy csak részben felhős lesz. Nappali csúcshőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul, éjszakára 9-10 fokra hűl vissza a levegő. A kellemes napos és melegebb idő várhatóan egész héten, sőt a hétvégén is kitart. Csapadékra azonban továbbra is alig számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
4: Jó, ha tudjátok, hogy október 4-ig lezárták a forgalmat a 190-es megyei út és az egyes országutat összekötő utat, ez ugye ami a Máté Korvin folytatása Bors irányába. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telepeihez vezető szakasz. Az egyes országút felől is teljesen lezárták erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DX16, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. Ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Ide is lágerrel folytatjuk a kedreggelt, mert itt is van DJ Gorgia, Jason Derulo és Melody 3-asa, a Micsikó.
0: Slágerek

0: Plusz a sok helyi infóval érkeztem. A Nagyváradi főutca, tehát a Republicsi térségében a közúti aluljáró építési munkálatok miatt szünetel az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján. Ma kedden 16 óráig, tudatja a Nagyváradi vízművek. Érintett részben a főutca, a Teatrulói, Nagy Sándor József, tehát az Aurélázer, a Josszif Vulkán és a Maxim Hotel környéke. A szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas a víz. Ne fogyasszátok azt mindaddig, amíg ki nem tisztul. Figyelmeztetett bennünket a nagyváradi vízművek. Ma 16 óráig szünetel tehát az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres, és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Csak a legjobbak.
1: Mindig.
0: Plusz.
1: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 11 óra, ez pedig azt jelenti, hogy véget ért a Kedreggeli Plusz. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig pörög a Reggeli Plusz itt a 89,6-on, ahol helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuperslágereket kaptok. Úgyhogy érdemes holnap is velünk tartani. Most átadom a stafétát Petru Anitának, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, majd déli 12 órától Balogh István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás veszi át a stafétát, aki a Sláger Pluszban kísér majd haza benneteket mindenféle hasznos infóval, érdekes témákkal és persze szuperslágerekkel. Majd 8 órától pedig berobog a zenevonat ide a Pluszra, úgyhogy maradjatok velünk. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os milk.
1: FM-en, interneten és mobilon.
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partnerré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
6: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
5: No kérem szépen, 2026. szeptember 29-én, kedden a hónap utolsó előtti napján köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és benne a Sláger Plusz, ami akkor 3, 2, 1... már is indul, a mikrofonnál a stúdióban, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda. A következő 4x60 percben keserű Tomi. Nem jöttem üres kézzel, unatkozni nem fogunk, erre garanciát merek vállalni, ahogyan szoktam mondani. Rengeteg fontos helyi információ és aktualitás van a tarsolyban, valamint jönnek ugye a színes hírek a nagyvilágból. Az első órában arról fogok majd beszámolni, hogy drónnal számolt fel egy illegális villapartit az ibizai rendőrség, mert hogy a szabályok természetesen ott is mindenkire vonatkoznak. Most pedig indulunk slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Na még egyszer hello mindenkinek, köszöntelek benneteket itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában. Rögtön fontos info, újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, hát nyilván azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszer megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincsen gépkocsijuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már esetleg megadtuk a banki adatainkat, akkor azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát. Ti is vigyázzatok az adataitokra és az értékeitekre. Köszönöm szépen, Slágerek magyar kedvencek a folytatásban itt a Pluszon, aztán nem sokára folytatjuk.

Folytatódik a Sláger Plusz, kérném szépen az autósok figyelmét. Végleg elveszíthetik a jogosítványukat azok a sofőrök, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. Egy frissen benyújtott törvénytervezet ugyanis a jelenlegi 120 napos felfüggesztés helyett a vezetői engedély érvénytelenítésével büntetni ezt a szabályszegést. Az érintett sofőr ráadásul 3 évig új jogosítványt sem szerezhetne, a bírság pedig a jelenlegi értékek alapján meghaladhatná a 4000 lejt. A kezdeményezők a szigorítást azzal indokolják, hogy szerintük egyre több olyan eset fordul elő, amikor autósok autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. A jelenlegi büntetés pedig nem jelent elegendő visszatartó erőt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeken az útszakaszokon a nagy haladási sebesség miatt egy szemből érkező jármű rendkívül kevés időt hagyhat a többi sofőrnek a reagálásra. Egy frontális ütközés pedig különösen súlyos következményekkel járhat. Én is jártam már így. Óriási volt a meglepetés részemről, és szerintem a mögöttem haladó autós részéről is. Hát aki szemben jött, szerintem az meg nem tudta, hogy mit csinált, úgyhogy őrületesen veszélyes dolog ez, nem csak a saját életével, hanem másokéval is játszik az ilyen sofőr, úgyhogy én valahol egyébként ezt jó ötletnek tartom, hogy keményebb legyen a szabályozás és a szankcionálás. Csak szabályosan, ez nagyon fontos. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek!

No, itt a Sláger Plusz első órájában már is hozom nektek a nap legkeményebb parti krónikáját, egyenesen a spanyol napsütésből. Hát képzeljétek el a szitut. Ibiza, titkos helyszín, dübörög a techno ezerrel, pörög az illegális révbuli, egészen addig, amíg meg nem érkeznek a hivatlan díszvendégek, a spanyol rendőrök. De hát a fiúk nem csak úgy nyilván besétáltak a hátsó ajtón. Kikötöttek csónakokkal, megérkezett a helikopter, a kommandósok meg úgy csaptak le a sziklák között rejtőző illegális bulira, mint amikor a szomszéd néni ráüt a seprűvel a túl hangos magnóra. A szervezők próbáltak lépcsőn elszaladni, de hát mit nem mondjak, kommandós egyenruhában, helikopteres fedezettel, hát valahogyan gyorsabban fut az ember. És a sztori csúcspontja. Az egész akcióról videó is készült, szóval most már hivatalos, Ibizán nem csak a DJ-k tudnak hatalmasat droppolni, hanem a hatóságok is. Egy biztos, ahogyan az óra elején is mondtam, a szabályok ott is mindenkire vonatkoznak, így azokra is, akik ilyen jellegű illegális bulikat szerveznek, ott 100% hogy meg fognak érkezni a díszvendégek, a rendőrök. Ti is tartsátok a ritmust, ne menjetek sehová sem, mert a legjobb zenék még csak most jönnek itt a Sláger Pluszban.

0: kell, hogy mondjam, hogy villámgyorsan elértünk a Sláger Plusz első órájának a végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedden is együtt rádiózunk szeptember 29-én. Jön a folytatás, érkeznek a friss, ropogós információk pillanatokon belül, aztán természetesen indul a második óra, hogy mivel, azt már is mutatom nektek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: További kellemes keddi napot és jó rádiózást kívánok nektek. Már a hónap utolsó előtti napja van, szépen lassan zárjuk a szeptembert, viszont folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra, ti pedig a lehető legjobb helyen jártok és jó kezekben vagytok, hiszen a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Aki pedig adja nektek az energiát ebben az órában is, az Kessérű Tomi. Természetesen hozom majd a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit is. Aztán arról is beszámolok majd, hogy az egyik kedvenc DJ producerünk Calvin Harris rekordot döntött Ausztráliában, illetve pörgettem azokat a kedvenceket, amelyeket nagyon szeretünk. Figyelem, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Egyiket intéző polgárok számára ugyanis hasznos hírt közölt a nagyváradi polgármesteri hivatal. Ismét megnyitották az intézmény Teleki utca felőli bejáratát. Erre ugye azután került sor, hogy befejeződtek a földszinti munkálatok, és újra megnyílt a különböző szolgáltatók, így például a Román Posta, a Rervest, a Disztrigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélszolgálatainak többsége. A Városháza így három irányból közelíthető meg, a főkapun, a Teleki utca felőli kapun, illetve a belső parkoló felül. Kellemes ügyintézést kívánok nektek, és jó ténykedést, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Margitán.

Kérném szépen az álláskeresők figyelmét itt a Pluszon. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint ugyanis jelenleg 772 betöltetlen állás van Bihar megyében, ezek közül 440 Nagyváradon. A kínálat meglehetősen változatos. A szakképzettséget nem igénylő munkáktól a felsőfokú végzettséget megkövetelő állásokig számos területen lehet munkát találni. A legnagyobb számban teherautósofőröket keresnek, több mint 130 ilyen állás szerepel a listán. Jelentős a kereslet az ipari dolgozók iránt is. Több tucat szerelői, édességgyártási operátori, műanyagipari, autókábelgyártási és konfekcióipari állás vár betöltésre. Emellett kereskedelmi dolgozókat, eladókat, pénztárosokat, raktárosokat, takarítókat és árukezelőket is keresnek. A vendéglátásban szakácsok, pincérek, pizzakészítők, baristák és konyhai dolgozók számára kínálnak munkát. Az egészségügyben és a szociális ellátásban is akadnak lehetőségek. Ápolókat, gondozókat, egészségügyi asszisztenseket és fizioterápiás asszisztenseket keresnek. A listán számos speciális munkakör is megtalálható. Többek között geológus mérnök, rendszerépítészeti szakember, webtartalommenedzser, képszerkesztő, tipográfus, állatgondozó, masszőr, mezőgazdasági gépszerelő és automata berendezések szerelésével foglalkozó villanyszerelő számára is van betöltetlen állás. A magasabb végzettséget igénylő pozíciók között mérnöki, minőségellenőri, folyamatfejlesztési és egyéb szakértői munkakörök is szerepelnek, viszont számos álláshoz elegendő az általános vagy a szakiskolai végzettség. Az állások Nagyvárad mellett többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Székelyhídon, Élesden, Tenkén és Érmihályfalván is elérhetőek. További információkkal ugye az Ázsiófémé megyei székhelyén tudnak szolgálni, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, a telefonszám, ha érdeklődnétek, 0259 436 821. Mi más tudnék mondani, eredményes álláskeresést kívánok!

A Sláger Plusz második órájában hát akkor nyugodtan csavarjátok fel a hangerőt, mert a kedvenc DJ producerünk Calvin Harris megint megmutatta, hogy ki a legény a gáton. A skót DJ pápáról nemrég derült ki, hogy bekerült a Guinness rekordok könyvében, amiért São Paulo-ban 1,6 millió ember előtt pörgette a lemezeket. De hát úgy látszik, hogy ez még nem volt elég neki és a szomjának. Calvin Harris meghirdette ugyanis az ausztrál turnéját, a kinti rajongók meg hát lényegében lerohanták és elárasztották a jegyértékesítő rendszereket. Eredetileg 4 bulit terveztek, de a roham akkora volt, hogy végül 10 egymást követő stadion koncertre bővítették a kört, és képzeljétek el, mind a 330 ezer jegy pillanatok alatt el lett kapkodva. Ezzel nyilvánvalóan Calvin Harris lett Ausztrália történelmének legsikeresebb elektronikus zenei előadója. Óriási gratula természetesen, hát aki tudja, azt csinálja utána, ha pedig majd erre jár itt a Plusz FM-en, akkor majd én is gratulálok neki személyesen, bárcsak megtehetném. Egy dolgot viszont megtehetek, hogy nektek is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket, mi meg hát ezekkel döntögetünk rekordokat itt a Pluszon, ugye?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kellemes szép napot, jó rádiózást nektek pluszosok! 2026. szeptember 29-e van, nyomjuk ezt a keddi napot, és szépen lassan közelítünk ugye a hónap vége felé, és közben a Sláger Plusz második óráját is zárjuk. No, mit szóltok hozzá, milyen gyorsan túl vagyunk ezen is, ugye? Viszont jön a folytatás, csak semmi pánik, mindjárt várunk benneteket a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információkkal, én pedig már készítem össze nektek a kis zenei szeretett csomagot, slágerekkel és magyar kedvencekkel a folytatásra, itt van a kezdő dalunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RoeID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Továbbra is a Plusz FM dübörög Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója, és a Sláger Plusz, aminek a harmadik órája veszi kezdetét. Remélem, hogy jól vagytok, üdv innen a stúdióból, a mikrofonnál késsérű Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen folyamatosan hozom nektek ebben az órában is a fontos infókat, a helyi aktualitásokat. Aztán arról is beszámolok majd, hogy lehet, hogy eddig rosszul tettük, hogyha bármiféle fajta problémánk volt és fájdalomcsillapítót szedtünk, ugyanis azt mondják a kutatók, hogy a zene hasonló hatással van ránk, nem csak eltereli a figyelmünket a fájdalomról, hanem szinte meg is szünteti azt. Úgyhogy hát tekerjétek fel a hangerőt, akármi is legyen, a folytatásban már is pörögnek, dübörögnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája kedden. Figyelem, figyelem, tagovató ünnepi túrára várja az érdeklődőket az EKE 91 Nagyvárad Bihar október 10-én szombaton a Kis-Szegyesdi völgybe, vagyis a Valea-Szigisterre. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőköpenyt javasolnak. Emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál közös szalonnasütéssel ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, indulás reggel 7 órakor a Dacia sugárútról, a profi üzlet melletti buszmegállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú Líceum mögötti körös parti parkolóból. A túrát Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Az EKE mindenkit nagyon sok szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel. Jön tehát a beavatási szertartás. Készüljetek, jó kis kaland lesz. Hajrá mindenkinek! Mi is megyünk tovább itt a Pluszon a legjobb zenékkel.

No, már is itt vagyok, és egy újabb fontos infót hozok nektek a jó zenék között itt a Sláger Pluszban. Azzal kapcsolatban, hogy legalább 3 munkanappal több éves szabadság járhat azoknak az alkalmazottaknak Romániában, akik egyedül nevelik gyermeküket, miután a szenátus elfogadta a munkatörvénykönyvének erre vonatkozó módosítását. A törvénytervezet az egyszülős családban gyermeket nevelő munkavállalóknak úgy biztosítaná az évente legalább 3 munkanap pótszabadságot, hogy az a rendes éves szabadságukhoz adódna hozzá. A munkatörvénykönyve jelenleg legalább 20 munkanap éves fizetett szabadságot ír elő, így annál a munkavállalónál, akire csak ez a törvényi minimum vonatkozik, az új szabály alapján legalább 23 munkanapra nőne az évente igénybe vehető szabadság. A módosítás a munkatörvénykönyvének a pótszabadságra vonatkozó rendelkezését egészítené ki. A jelenlegi szabályok szerint legalább 3 munkanap pótszabadság illeti meg, többek között a nehéz, veszélyes vagy egészségkárosító körülmények között dolgozókat, a látássérült és más fogyatékossággal élő munkavállalókat, valamint a 18 év alatti fiatalokat. Ehhez a körhöz csatlakoznának az egyszülős családokban gyermeket nevelő alkalmazottak. A változtatás indoklása szerint az egyedül gyermeket nevelő szülőkre a családi feladatok teljes terhe hárul, így nekik kell megoldaniuk többek között a gyermek felügyeletével, iskolai ügyeivel, orvosi ellátásával és a mindennapi családi teendőkkel kapcsolatban feladatokat. A kezdeményezők ezért a plusz szabadságot olyan támogatásnak szánják, amely több időt biztosíthat számukra a családi kötelezettségek ellátására. Köszönöm a figyelmeteket!

a Sláger Plusz harmadik órájában nagyon érdekes lesz a téma a folytatásban. Hát dobjátok el a fájdalomcsillapítókat, mert megérkezett a legújabb orvosi áttörés, és a szenzációs hír, hogy ehhez még recept sem kell. A tudósok végre bebizonyították azt, amit mi itt a Plusz FM-en már régóta tudunk. A zene nem csak eltereli a figyelmünket, ha fáj valamink, hanem szó szerint átírja, ahogyan az agyunk érzékeli a fájdalmat. A kutatások szerint, ha a kedvenc ritmusainkat hallgatjuk, az agy törzsi területein olyan gátló mechanizmusok kapcsolnak be, amelyek egyszerűen letekerik a fájdalomjelek hangerejét. Szóval, ha legközelebb mondjuk ti is beveritek a kislábujjatokat a dohányzó asztal sarkába, akkor nem a szomszédot kell szidni, inkább adjatok hangerőt a Plusz FM-re. A jó zene garantáltan sokkal jobb, mint a borogatás. Legalábbis a szakemberek ezt mondják. No hát ne próbáljátok ki nyilvánvalóan, jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, jó zenékkel itt a Plusz FM-en. Mehet fel a hangerő.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Szeptember 29-én akkor a Sláger Plusz harmadik óráját is zárjuk, de senki nem menjen sehová, hiszen egyrészről mindjárt érkeznek a ropogós infók, a friss aktualitások, a Plusz FM hírei természetesen. Aztán meg jövök én is vissza, hiszen van még egy 60 perces etap előttünk, a Sláger Plusz negyedik órája egészen pontosan. Már is megmutatom nektek, hogy a hírek után mivel kezdünk majd. Zavar!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság 3/4-e vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság 3/4-e vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhák, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Már a Sláger Plusz 4. órájában járunk, 2026. szeptember 29-én, kedden a hónap utolsó előtti napján. A mikrofonnál Kesserű Tomi ebben a 60 percben is, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Hello mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt vagytok, ebben az órában sem hagylak benneteket magatokra. Figyeljetek mindenképpen, hiszen még mindig vannak nálam ugye fontos infók, helyi aktualitások, folytatódik a helyben járó rovatunk. Aztán egy érdekességgel is készülök természetesen, arról fogok majd beszámolni, hogy a Z generáció 83%-a tapasztalt már hallás problémát koncertek után. Érdemes odafigyelni a fülekre, nem csak a fiataloknak, hanem az idősebbeknek is természetesen, és érdemes odafigyelni a Plusz FM kedvenceire. Kezdjük az órát!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margittán! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Továbbra is helyben járunk itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában is. A munkálatok 30%-a már elkészült az épülő nagyváradi multifunkcionális kulturális központnál, amely egy több mint 17.700 négyzetméteres telken valósul meg, azon a területen, ahol korábban katonai egység működött. A Fögörásoló utcában a Körösvidéki Múzeum és a Gyorge Sinkály megyei könyvtár szomszédságában épülő létesítményben egy több mint 1000 férőhelyes rendezvényterem, 2-300 férőhelyes konferenciaterem, kiállítótér és étterem is helyet kap. A kivitelezés során már kialakították a nagyterem nézőterének tartó szerkezetét, és a színpad mögötti terek szerkezete is nagyrészt elkészült. A központban klasszikus és könnyű zenei koncerteket, színházi előadásokat, kiállításokat és konferenciákat is szerveznek majd. A létesítményt a Bihar megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények, a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Bihar megyei Kulturális Központ, a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum, a Mária Királyné Színház, a Szigligeti Színház és a Gyorge Sinkály Bihar megyei könyvtár, valamint magánszervezők is használhatják majd rendezvényeikhez. Ez mindenképpen jó hír. Ez meg egy újabb jó dal nálunk itt a Pluszon. Szuper napot nektek!

0: nekem is jár.
1: A legjobb zenék, slágerek és magyar kedvencek itt a Plus FM-en, a Sláger Plus negyedik órájában is természetesen, és még mindig van nálam egy helyi info. Folytatódik ugyanis a leendő városi kert kialakítása Váradszőlősön, a Szálka Park szomszédságában. A munkások jelenleg a későbbi gyalogos függőhíd helyén stabilizálják a talajt, miközben az üvegház alapozását is előkészítik. Az ehhez szükséges gödör mintegy felét már kiásták, és egy darút is telepítettek a munkaterületre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás keretében mintegy 7,6 hektáros területet alakítanak át rekreációs és oktatási célokat szolgáló zöldövezetté. A projekt a 2021-2027-es északnyugati regionális program finanszírozásával valósul meg. A munkálatok várhatóan 2028. júliusában fognak befejeződni.
2: Yo man, yo, open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

itt a Sláger Pluszban mindig szoktam mondani, hogy vigyázzok a füleitekre, a fiatalokére és az idősebbekére is természetesen jó zenékkel, de hát a viccet félretéve a fiatalabb generációnak időnként azért oda kellene figyelnie saját magára is, az egészen biztos. Remélem, hogy hallják, amit mondok. Friss felmérések szerint ugyanis a Z generáció több mint 83%-a tapasztalt már fülzúgást vagy halláscsökkenést egy-egy keményebb koncertezés vagy bulizás után. Bizony, az egyik hallásvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy a fiatalok egymás után tolják a gigafesztiválokat egész nyáron, csak éppen a fülük marad védelem nélkül a falbontó hangfalak előtt. Hát képzeljétek el a szitut, ott csápoltok a tisztás közepén, a basszus meg hát úgy rezegteti a bordáitokat, mint a betonkeverő. Aztán másnap reggel meg hát indul a jó öreg sípolás a fülben. Szóval a szakértők üzenik, hogy nem gáz a füldugó a buliban, sőt, így legalább idős korban is hallani fogjátok a Plusz FM legnagyobb kedvenceit. Egyébként van ilyen Party Plug nevezetű zajszűrős fülhallgató, ezt én is próbáltam annak idején, különböző frekvenciákat szűr, az elején egy picit szokatlan, de aztán hozzászokik az ember, és ha úgy nyomja végig a koncertet, akkor ezzel nagyon jót tesz a saját fülének. A végén meg, amikor kiveszi az ember, akkor olyan, mintha kipucolták volna a fülét, mintha egy vadonatúj fület kapott volna. Úgyhogy érdemes ezt kipróbálni, mondom mindazoknak, akik rendszeresen járnak bulikba vagy fesztiválokra. No hát kérem szépen, vigyázzatok magatokra, most pedig tekerjük fel a hangerőt, ésszel, de teljes gőzzel itt a Pluszon.

0: vége, kérem szépen, letelt a műszak szeptember 29-én kedden. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek, viszont ugye holnap is találkozunk szerdán, a 7 munkanapjainak a közepén, valamint a hónap utolsó napján. Úgyhogy tartsatok velem akkor is. A folytatásban további jó rádiózást kívánok nektek, nem sokára érkeznek a hírek, én pedig búcsúzom, hogy mivel, azt már is mutatom. Hello mindenkinek!
1: Ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oleg Georgiev ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetni, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló CarVertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni sételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No kérem szépen, 2026. szeptember 29-én kedden, a hónap utolsó előtti napján köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és benne a Sláger Plusz, ami akkor 3, 2, 1, már is indul. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda. A következő 4x60 percben Keserű Tomi. Nem jöttem üres kézzel, unatkozni nem fogunk, erre garanciát merek vállalni, ahogyan szoktam mondani. Rengeteg fontos helyi információ és aktualitás van a tarsolyban, valamint jönnek ugye a színes hírek a nagyvilágból. Az első órában arról fogok majd beszámolni, hogy drónnal számolt fel egy illegális villapartit az ibizai rendőrség, mert hogy a szabályok természetesen ott is mindenkire vonatkoznak. Most pedig indulunk slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No még egyszer hello mindenkinek, köszöntelek benneteket itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában. Rögtön fontos info, újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, hát nyilván azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszer megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincsen gépkocsijuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már esetleg megadtuk a banki adatainkat, akkor azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát. Ti is vigyázzatok az adataitokra és az értékeitekre. Köszönöm szépen, slágerek, magyar kedvencek a folytatásban itt a Pluszon, aztán nem sokára folytatjuk.

0: Folytatódik a Sláger Plusz, kérném szépen az autósok figyelmét. Végleg elveszíthetik a jogosítványukat azok a sofőrök, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. Egy frissen benyújtott törvénytervezet ugyanis a jelenlegi 120 napos felfüggesztés helyett a vezetői engedély érvénytelenítésével büntetni ezt a szabályszegést. Az érintett sofőr ráadásul 3 évig új jogosítványt sem szerezhetne, a bírság pedig a jelenlegi értékek alapján meghaladhatná a 4000 lejt. A kezdeményezők a szigorítást azzal indokolják, hogy szerintük egyre több olyan eset fordul elő, amikor autósok autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. A jelenlegi büntetés pedig nem jelent elegendő visszatartó erőt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeken az útszakaszokon a nagy haladási sebesség miatt egy szemből érkező jármű rendkívül kevés időt hagyhat a többi sofőrnek a reagálásra. Egy frontális ütközés pedig különösen súlyos következményekkel járhat. Én is jártam már így, óriási volt a meglepetés részemről, és szerintem a mögöttem haladó autós részéről is. Hát aki szemben jött, szerintem az meg nem tudta, hogy mit csinált, úgyhogy őrületesen veszélyes dolog ez, nem csak a saját életével, hanem másokéval is játszik az ilyen sofőr, úgyhogy én valahol egyébként ezt jó ötletnek tartom, hogy keményebb legyen a szabályozás és a szankcionálás. Csak szabályosan, ez nagyon fontos. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17 lej 60-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen!
1: És most vissza a zenéhez!
0: No, itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz első órájában nem sokára hozom majd nektek az óra témáját. Ibizára látogatunk el, ahol a rendőrség drónokkal, kommandósokkal számolt fel egy illegális villapartit. A részletek jönnek hamarosan, addig pedig slágerek és magyar kedvencek nálunk itt a Pluszon, csak szabályosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, itt a Sláger Plusz első órájában már is hozom nektek a nap legkeményebb parti krónikáját, egyenesen a spanyol napsütésből. Hát képzeljétek el a szitut. Ibiza, titkos helyszín, dübörög a techno ezerrel, pörög az illegális révbuli, egészen addig, amíg meg nem érkeznek a hivatlan díszvendégek, a spanyol rendőrök. De hát a fiúk nem csak úgy nyilván besétáltak a hátsó ajtón. Kikötöttek csónakokkal, megérkezett a helikopter, a kommandósok meg úgy csaptak le a sziklák között rejtőző illegális bulira, mint amikor a szomszéd néni ráüt a seprűvel a túlhangos magnóra. A szervezők próbáltak lépcsőn elszaladni, de hát mit nem mondjak. Kommandós egyenruhában, helikopteres fedezettel, hát valahogyan gyorsabban fut az ember. És a sztori csúcspontja. Az egész akcióról videó is készült, szóval most már hivatalos. Ibizán nem csak a DJ-k tudnak hatalmasat droppolni, hanem a hatóságok is. Egy biztos, ahogyan az óra elején is mondtam, a szabályok ott is mindenkire vonatkoznak, így azokra is, akik ilyen jellegű illegális bulikat szerveznek, ott 100%, hogy meg fognak érkezni a díszvendégek, a rendőrök. Ti is tartsátok a ritmust, ne menjetek sehová sem, mert a legjobb zenék még csak most jönnek itt a Sláger Pluszban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Hát azt kell, hogy mondjam, hogy villámgyorsan elértünk a Sláger Plusz első órájának a végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedden is együtt rádiózunk szeptember 29-én. Jön a folytatás, érkeznek a friss ropogós információk pillanatokon belül, aztán természetesen indul a második óra, hogy mivel, azt már is mutatom nektek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komáú telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a körforgalom kijárata közelében működnek, továbbra is behajthatnak a vasúti átjáró előtti telephelyekre. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett össztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki, 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DEX16 körgyűrű, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányban is. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosvodi úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosvodi út felszabadult szemközti sávjába terelik. Nem megszokás közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes keddi napot és jó rádiózást kívánok nektek. Már a hónap utolsó előtti napja van, szépen lassan zárjuk a szeptembert, viszont folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra, ti pedig a lehető legjobb helyen jártok és jó kezekben vagytok, hiszen a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Aki pedig adja nektek az energiát ebben az órában is, az Kessérű Tomi. Természetesen hozom majd a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit is. Aztán arról is beszámolok majd, hogy az egyik kedvenc DJ producerünk Calvin Harris rekordot döntött Ausztráliában, illetve pörgettem azokat a kedvenceket, amelyeket nagyon szeretünk. Figyelem, figyelem, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Schlager Plusz második órájában kedden jó híreket hozok. A nagyváradi városházán ügyeiket intéző polgárok számára ugyanis hasznos hírt közölt a nagyváradi polgármesteri hivatal. Ismét megnyitották az intézmény Teleki utca felőli bejáratát. Erre ugye azután került sor, hogy befejeződtek a földszinti munkálatok, és újra megnyílt a különböző szolgáltatók, így például a Román Posta, a Rervest, a Disztrigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélszolgálatainak többsége. A városháza így három irányból közelíthet meg, a fő kapun, a Teleki utca felőli kapun, illetve a belső parkoló felől. Kellemes ügyintézést kívánok nektek, és jó ténykedést, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Kérném szépen az álláskeresők figyelmét itt a pluszon. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint ugyanis jelenleg 772 betöltetlen állás van Bihar megyében, ezek közül 440 Nagyváradon. A kínálat meglehetősen változatos. A szakképzettséget nem igénylő munkáktól a felsőfokú végzettséget megkövetelő állásokig számos területen lehet munkát találni. A legnagyobb számban teherautósofőröket keresnek, több mint 130 ilyen állás szerepel a listán. Jelentős a kereslet az ipari dolgozók iránt is. Több tucat szerelői, édességgyártási operátori, műanyagipari, autókábelgyártási és konfekcióipari állás vár betöltésre. Emellett kereskedelmi dolgozókat, eladókat, pénztárosokat, raktárosokat, takarítókat és árukezelőket is keresnek. A vendéglátásban szakácsok, pincérek, pizzakészítők, baristák és konyhai dolgozók számára kínálnak munkát. Az egészségügyben és a szociális ellátásban is akadnak lehetőségek. Ápolókat, gondozókat, egészségügyi asszisztenseket és fizioterápiás asszisztenseket keresnek. A listán számos speciális munkakör is megtalálható. Többek között geológus mérnök, rendszerépítészeti szakember, webtartalommenedzser, képszerkesztő, tipográfus, állatgondozó, masszőr, mezőgazdasági gépszerelő és automata berendezések szerelésével foglalkozó villanyszerelő számára is van betöltetlen állás. A magasabb végzettséget igénylő pozíciók között mérnöki, minőségellenőri, folyamatfejlesztési és egyéb szakértői munkakörök is szerepelnek, viszont számos álláshoz elegendő az általános vagy a szakiskolai végzettség. Az állások Nagyvárad mellett többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Székelyhídon, Élesden, Tenkén és Érmihály falván is elérhetőek. További információkkal ugye az Ázsiófémé megyei székhelyén tudnak szolgálni, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, a telefonszám, ha érdeklődnétek, 0259-436-821. Mi más tudnék mondani, eredményes álláskeresést kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Banka Transzilvánia bemutatja az Orádia Fesztifolt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orádia Fesztifolt. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico. Együtt munkára készen.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM, figyelem, figyelem, folytatódik a Sláger Plusz, most jönnek a jó zenék, aztán pedig majd Ausztráliából hozok nektek egy jó hírt az egyik kedvenc előadónkkal, DJ-nkkel, producerünkkel kapcsolatban. Arról lesz majd szó, hogy Calvin Harris rekordot döntött, hogy pontosan miben, az kiderül hamarosan. Tartsatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ha a Sláger Plusz második órájában, hát akkor nyugodtan csavarjátok fel a hangerőt, mert a kedvenc DJ producerünk Calvin Harris megint megmutatta, hogy ki a legény a gáton. A skót DJ pápáról nemrég derült ki, hogy bekerült a Guinness rekordok könyvében, amiért São Paulo-ban 1,6 millió ember előtt pörgette a lemezeket. De hát úgy látszik, hogy ez még nem volt elég neki és a szomjának. Calvin Harris meghirdette ugyanis az ausztrál turnéját, a kinti rajongók meg hát lényegében lerohanták és elárasztották a jegyértékesítő rendszereket. Eredetileg 4 bulit terveztek, de a roham akkora volt, hogy végül 10 egymást követő stadion koncertre bővítették a kört. És képzeljétek el, mind a 330 ezer jegy pillanatok alatt el lett kapkodva. Ezzel nyilvánvalóan Calvin Harris lett Ausztrália történelmének legsikeresebb elektronikus zenei előadója. Óriási gratula természetesen, hát aki tudja, azt csinálja utána, ha pedig majd erre jár itt a Plusz FM-en, akkor majd én is gratulálok neki személyesen, bárcsak megtehetném. Egy dolgot viszont megtehetek, hogy nektek is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket, mi meg hát ezekkel döntögetünk rekordokat itt a Pluszon, ugye?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Kellemes szép napot, jó rádiózást nektek pluszosok. 2026. szeptember 29-e van, nyomjuk ezt a keddi napot, és szépen lassan közelítünk ugye a hónap vége felé, és közben a Sláger plusz második óráját is zárjuk. No, mit szóltok hozzá, milyen gyorsan túl vagyunk ezen is, ugye? Viszont jön a folytatás, csak semmi pánik, mindjárt várunk benneteket a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információkkal, én pedig már készítem össze nektek a kis zenei szeretett csomagot slágerekkel és magyar kedvencekkel a folytatásra. Itt van a kezdő dalunk.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő két évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött. De ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülőutakat. Illetve változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Továbbra is a Plusz FM dübörög Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója, és a Sláger Plusz, aminek a harmadik órája veszi kezdetét. Remélem, hogy jól vagytok, üdv innen a stúdióból, a mikrofonnál Késsérű Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen folyamatosan hozom nektek ebben az órában is a fontos infókat, a helyi aktualitásokat. Aztán arról is beszámolok majd, hogy lehet, hogy eddig rosszul tettük, hogyha bármiféle fajta problémánk volt és fájdalomcsillapítót szedtünk, ugyanis azt mondják a kutatók, hogy a zene hasonló hatással van ránk, nem csak eltereli a figyelmünket a fájdalomról, hanem szinte meg is szünteti azt, úgyhogy hát tekerjétek fel a hangerőt, akármi is legyen, a folytatásban már is pörögnek, dübörögnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája kedden. Figyelem, figyelem, tagovató ünnepi túrára várja az érdeklődőket az EKE 91 Nagyvárad Bihar október 10-én szombaton a Kisszegyesdi völgybe, vagyis a Valea Szigistelre. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőköpenyt javasolnak. Emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál közös szalonna sütéssel ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, indulás reggel 7 órakor a Dacia sugárútról, a profi üzlet melletti buszmegállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú Líceum mögötti körös parti parkolóból. A túrát Tiponuc Tibor vezeti. Jelentkezni Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Az EKE mindenkit nagyon sok szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel. Jön tehát a beavatási szertartás. Készüljetek, jó kis kaland lesz. Hajrá mindenkinek! Mi is megyünk tovább itt a Pluszon a legjobb zenékkel.

0: No, már is itt vagyok, és egy újabb fontos infót hozok nektek a jó zenék között itt a Sláger Pluszban. Azzal kapcsolatban, hogy legalább 3 munkanappal több éves szabadság járhat azoknak az alkalmazottaknak Romániában, akik egyedül nevelik gyermeküket, miután a Szenátus elfogadta a munkatörvénykönyvének erre vonatkozó módosítását. A törvénytervezet az egyszülős családban gyermeket nevelő munkavállalóknak úgy biztosítaná az évente legalább 3 munkanap pótszabadságot, hogy az a rendes éves szabadságukhoz adódna hozzá. A munkatörvénykönyve jelenleg legalább 20 munkanap éves fizetett szabadságot ír elő, így annál a munkavállalónál, akire csak ez a törvényi minimum vonatkozik, az új szabály alapján legalább 23 munkanapra nőne az évente igénybe vehető szabadság. A módosítás a munkatörvénykönyvének a pótszabadságra vonatkozó rendelkezését egészítené ki. A jelenlegi szabályok szerint legalább 3 munkanap pótszabadság illeti meg többek között a nehéz, veszélyes vagy egészségkárosító körülmények között dolgozókat, a látássérült és más fogyatékossággal élő munkavállalókat, valamint a 18 év alatti fiatalokat. Ehhez a körhöz csatlakoznának az egyszülős családokban gyermeket nevelő alkalmazottak. A változtatás indoklása szerint az egyedül gyermeket nevelő szülőkre a családi feladatok teljes terhe hárul, így nekik kell megoldaniuk többek között a gyermek felügyeletével, iskolai ügyeivel, orvosi ellátásával és a mindennapi családi teendőkkel kapcsolatos feladatokat. A kezdeményezők ezért a plusz szabadságot olyan támogatásnak szánják, amely több időt biztosíthat számukra a családi kötelezettségek ellátására. Köszönöm a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz, már a 3. órában járunk szeptember 29-én kedden, és nem sokára érkezik az óra témája, azzal kapcsolatban, hogy a zene nem csak hogy eltereli a figyelmünket a fájdalomról, de állítólag még csillapítja is, ezt mutatják a legújabb kutatások. No, ha esetleg fáj valamitek, akkor most nyugodtan tekerjétek fel a hangerőt, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

a Sláger Plusz harmadik órájában nagyon érdekes lesz a téma a folytatásban. Hát dobjátok el a fájdalomcsillapítókat, mert megérkezett a legújabb orvosi áttörés, és a szenzációs hír, hogy ehhez még recept sem kell. A tudósok végre bebizonyították azt, amit mi itt a Plusz FM-en már régóta tudunk. A zene nem csak eltereli a figyelmünket, ha fáj valamink, hanem szó szerint átírja, ahogyan az agyunk érzékeli a fájdalmat. A kutatások szerint, ha a kedvenc ritmusainkat hallgatjuk, az agy törzsi területein olyan gátló mechanizmusok kapcsolnak be, amelyek egyszerűen letekerik a fájdalomjelek hangerejét. Szóval, ha legközelebb mondjuk ti is beveritek a kislábujjatokat a dohányzó asztal sarkába, akkor nem a szomszédot kell szidni, inkább adjatok hangerőt a Plusz FM-re. A jó zene garantáltan sokkal jobb, mint a borogatás. Legalábbis a szakemberek ezt mondják. No hát ne próbáljátok ki nyilvánvalóan, jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, jó zenékkel itt a Plusz FM-en. Mehet fel a hangerő.

szeptember 29-én akkor a Sláger Plusz harmadik óráját is zárjuk, de senki nem menjen sehová, hiszen egyrészről mindjárt érkeznek a ropogós infók, a friss aktualitások, a Plusz FM hírei természetesen. Aztán meg jövök én is vissza, hiszen van még egy 60 perces etap előttünk, a Sláger Plusz negyedik órája egészen pontosan. Már is megmutatom nektek, hogy a hírek után mivel kezdünk.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló kárvertikál platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csaknem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és térségében napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefan Csemere sugárút Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefan Csemere sugárút és a Szentul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakuros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefan Csemere sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, 2026. szeptember 29-én, kedden a hónap utolsó előtti napján. A mikrofonnál Keserű Tomi ebben a 60 percben is, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Hello mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt vagytok, ebben az órában sem hagylak benneteket magatokra. Figyeljetek mindenképpen, hiszen még mindig vannak nálam ugye fontos infók, helyi aktualitások, folytatódik a helyben járó rovatunk. Aztán egy érdekességgel is készülök természetesen, arról fogok majd beszámolni, hogy a Z generáció 83%-a tapasztalt már hallás problémát koncertek után. Érdemes odafigyelni a fülekre, nem csak a fiataloknak, hanem az idősebbeknek is természetesen, és érdemes odafigyelni a Plusz FM kedvenceire. Kezdjük az órát!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Továbbra is helyben járunk itt a pluszon a Sláger plusz negyedik órájában is. A munkálatok 30%-a már elkészült az épülő nagyváradi multifunkcionális kulturális központnál, amely egy több mint 17.700 négyzetméteres telken valósul meg, azon a területen, ahol korábban katonai egység működött. A Főgörásolói utcában a Körösvidéki Múzeum és a Gyorge Sinkály megyei könyvtár szomszédságában épülő létesítményben egy több mint 1000 férőhelyes rendezvényterem, 2-300 férőhelyes konferenciaterem, kiállítótér és étterem is helyet kap. A kivitelezés során már kialakították a nagyterem nézőterének tartó szerkezetét, és a színpad mögötti terek szerkezete is nagyrészt elkészült. A központban klasszikus és könnyű zenei koncerteket, színházi előadásokat, kiállításokat és konferenciákat is szerveznek majd. A létesítményt a Bihar megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények, a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Bihar megyei kulturális központ, a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum, a Mária Királyné Színház, a Szigligeti Színház és a Gyorge Sinkály Bihar megyei könyvtár, valamint magánszervezők is használhatják majd rendezvényeikhez. Ez mindenképpen jó hír. Ez meg egy újabb jó dal nálunk itt a pluszon. Szuper napot nektek!
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor

0: A legjobb zenék, slágerek és magyar kedvencek itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz negyedik órájában is természetesen, és még mindig van nálam egy helyi info. Folytatódik ugyanis a leendő városi kert kialakítása Váradszőlősön, a Szálka Park szomszédságában. A munkások jelenleg a későbbi gyalogos függőhíd helyén stabilizálják a talajt, miközben az üvegház alapozását is előkészítik. Az ehhez szükséges gödör mintegy felét már kiásták, és egy darút is telepítettek a munkaterületre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás keretében mintegy 7,6 hektáros területet alakítanak át rekreációs és oktatási célokat szolgáló zöldövezetté. A projekt a 2021-2027-es Északnyugati Regionális Program finanszírozásával valósul meg. A munkálatok várhatóan 2028. júliusában fognak befejeződni.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószer ára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz utolsó órájában is lesz témánk természetesen, azzal kapcsolatban, hogy kutatások most arról számoltak be, hogy a Z generáció 83%-a tapasztalt már hallás problémát koncertek után. Azért valljuk be őszintén, egy-egy jobb buliban vagy fesztiválon elég nagy a hangerő, és ha elég közel vagyunk a hangfalakhoz, akkor bizony a füleink ezt megsínylik. Érdemes odafigyelni, hogy hogyan, azt is elmondom majd nektek ebben az órában. Most meg jó zenék a fedélzeten itt a Pluszon, csak óvatosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Pluszban mindig szoktam mondani, hogy vigyázzuk a füleitekre, a fiatalokére és az idősebbekére is természetesen jó zenékkel, de hát a viccet félretéve a fiatalabb generációnak időnként azért oda kellene figyelnie saját magára is, az egészen biztos. Remélem, hogy hallják, amit mondok. Friss felmérések szerint ugyanis a Z generáció több mint 83%-a tapasztalt már fülzúgást vagy halláscsökkenést egy-egy keményebb koncertezés vagy bulizás után. Bizony, az egyik hallásvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy a fiatalok egymás után tolják a gigafesztiválokat egész nyáron, csak éppen a fülük marad védelem nélkül a falbontó hangfalak előtt. Hát képzeljétek el a szitut, ott csápoltok a tisztás közepén, a basszus meg hát úgy rezegteti a bordáitokat, mint a betonkeverő. Aztán másnap reggel meg hát indul a jó öreg sípolás a fülben. Szóval a szakértők üzenik, hogy nem gáz a füldugó a buliban, sőt, így legalább időskorban is hallani fogjátok a Plusz FM legnagyobb kedvenceit. Egyébként van ilyen Party Plug nevezetű zajszűrős fülhallgató, ezt én is próbáltam annak idején, különböző frekvenciákat szűr, az elején egy picit szokatlan, de aztán hozzászokik az ember, és ha úgy nyomja végig a koncertet, akkor ezzel nagyon jót tesz a saját fülének, a végén meg amikor kiveszi az ember, akkor olyan, mintha kipucolták volna a fülét, mintha egy vadonatúj fület kapott volna, úgyhogy érdemes ezt kipróbálni, mondom mindazoknak, akik rendszeresen járnak bulikba vagy fesztiválokra. No hát kérem szépen, vigyázzatok magatokra, most pedig tekerjük fel a hangerőt, ésszel, de teljes gőzzel itt a Pluszon.

0: helyre.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Itt a vége, kérem szépen, letelt a műszak szeptember 29-én kedden. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek, viszont ugye holnap is találkozunk szerdán, a 7 munkanapjainak a közepén, valamint a hónap utolsó napján. Úgyhogy tartsatok velem akkor is. A folytatásban további jó rádiózást kívánok nektek, nem sokára érkeznek a hírek, én pedig búcsúzom, hogy mivel, azt már is mutatom. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes, piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RoeID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: A Brikóban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lej 50 banért vásárolhatod meg. Brikó, együtt munkára készen.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: jazz.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, Euro 6-os autók, Euro 4-es és Euro 5-ös autók, valamint Euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mir Csamalán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizette.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuli út 10A alatt.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó. A hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Kárvertikál platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Hungváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság 3/4-e vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, Euro 6-os autók, Euro 4-es és Euro 5-ös autók, valamint Euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság 3/4-e vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzé tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

life! Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: believe you.
1: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Car Vertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Cinderella cut it up one time.

Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ennyi csak, ennyi csak, ennyi csak, ennyi csak, ennyi csak, ennyi csak.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Csak a legjobbak, mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság háromnegyede vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, euro 6-os autók, euro 4-es és euro 5-ös autók, valamint euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része költözött, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság háromnegyede vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

amikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz a fal

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni. Ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oana Gyorgiu ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli. Elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén.